Ja s váma kúsam. Amuna jeje, amuna jeje, kúma, sama kúsam. Tanga, tanga, umbusa, tanga, ne sama kúsam.